Fejátóce, on tavaly színok, kihene vésztem magóma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan. Ég tóce, kautna mahoma, átszimona, ég van, nekamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaszkamtek, vaszkamtek. Kaké, kamionágon.